0: Önök a Civil Rádiót hallják.
1: Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.
2: Református és az evangélikus műsorok vasárnap reggelenként 8 órától hallhatóak itt a Civil Rádióban. Szeretettel várunk tehát minden kedves hallgatót az Úrnapján vasárnap reggel 8 órától.

0: az ajtó. Nyitottan a művészetre. Madarász Máté műsora a civilradio.net-en. Könyvek, filmek, interjúk, helyszíni tudósítások, kultúra. Minden szombat délelőtt 10 órától, valamint ismétlésben minden csütörtökön este 10 órától.
1: Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.